Herzlich willkommen in der Sendung Speciality hier in Ihrem freien Radio Mora. Ich bin Laszlo Kessey und wie gewohnt präsentiere ich Ihnen jeden ersten Donnerstag im Monat außergewöhnliche Musik, hauptsächlich aus der elektronischen Musikszene. Heute bringe ich Ihnen die Musik von The Prodigy. Es begann in den frühen 90er Jahren während des Aufstiegs der Rave-Kultur in Großbritannien. Aus dieser Zeit bringe ich Ihnen jetzt vier Songs: Voodoo People, No Good, Everybody is in the Place und Firestarter. Köszöntöm Önöket, ez a Speciality itt a Rádió Morán. Én Kessey László vagyok, és ahogy megszokhatták, minden hónap első csütörtökén a legkülönlegesebb zenéket hozom el Önöknek, főként az elektronikus zenei szcénából. Ma például a The Prodigy zenéje szól egy órán keresztül. A brit zenekar a 90-es évek elején alakult, pont akkor, amikor a brit rave kultúra felfutóban volt. Ebből az időszakból hozok el most négy felvételt. Ezek a Voodoo People, a No Good, az Everybody is in the Place és a Firestarter.

Das waren vier Songs von The Prodigy, Invaders Must Die, Girls, Spitfire und Out of Space. Die Band war einer der wichtigsten Vertreter der Rave-Kultur der 90er Jahre und hatte maßgeblich Einfluss auf die Entwicklung der elektronischen Musik. Ihre Musik prägte nicht nur den Dancefloor, sondern auch die Popkultur. Ihre energiegeladenen, fast anarchischen Live-Auftritte waren weltweit berühmt. Die Band hat weltweit Millionen von Platten verkauft und ist einer der größten Namen in der Geschichte der elektronischen Musik. Interessanter Fakt ist, dass sie auch auf dem World Festival in Schopron aufgetreten haben. Ob Prodigy, Dollar aus Invaders Must Die, or Girls, Spitfire, és az Out of Space szólt itt a Speciality című műsorban. A zenekar egyébként a 90-es évek rave kultúrájának egyik legfontosabb képviselője volt, és jelentős hatással volt az elektronikus zene fejlődésére is. Zenéjük nem csak a táncparkettet, hanem a popkultúrában is nagy hatással bírt. Az energikus, szinte anarchikus élő fellépéseik világszerte híresek voltak. A zenekar több millió lemezt adott el, és az elektronikus zene történetében az egyik legnagyobb névnek számít. Érdekesik még, hogy felléptek Sopronban, a Volt Fesztiválon is.

Das war die Sendung Specialty hier in Ihrem freien Radio Mora. Danke, dass Sie dabei waren. Sie haben Musik von The Prodigy gehört. Ich bin Laszlo Kessei. Wir treffen uns im nächsten Monat hier auf 98.8. Auf Wiederhören. Ez volt a Speciality, köszönöm, hogy velem tartottak. Az elmúlt órában a Prodigy zenéjét hallhatták. Én Keszély László vagyok, találkozom következő hónapban is. Addig is, viszont hallásra!

0: Der burgenländisch-ungarische Kulturverein lud zum Rezitationswettbewerb ein. Im Mittelpunkt standen Sprache, Literatur und die Freude am Vortragen ungarischer Texte und Gedichte. Der Wettbewerb bietet so Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, ihr sprachliches Talent und ihre Begeisterung für Literatur unter Beweis zu stellen. Tina Nardai berichtet. O Burgenlanditiko Ungriko Kultur Rakero Vereino Sejek Chipchengero Wettbewerb Sina. Andomaschkaripe Echipter Jolahi. Tina Nardai Peder Pukal.
1: Große Bühne für die ungarische Sprache direkt hier bei uns in Oberwart. Der Burgenländisch-Ungarische Kulturverein, kurz BUKV, hat sein großes Finale des traditionellen Rezitationswettbewerbs ausgetragen. An zwei Tagen verwandelte sich der Festsaal der reformierten Kirchengemeinde in ein Zentrum der Literatur. Organisiert wurde das logistische Großprojekt von Carmen Braschceis vom BUKV. Sie zieht für uns eine erste Bilanz und verrät im Interview, wie viel Aufwand hinter den Kulissen nötig war und wie viele Schulen heuer eigentlich mitgemacht haben.
2: Ezt a rendezvényt közösen szervezünk meg a Burgenlandi Oktatási Igazgatósággal együtt. Ők ezt jóvá hagyják, így iskola rendezvénynek minősül. Ez azt jelenti, hogy az iskolán belül történnek az elődöntők, minden tanár kvázi az osztályába tartja meg azt az elődöntőt, és akkor minden osztályból, minden kategóriába két-két diák indulhat a versenyen, vagy a döntő versenyen. Ezt a döntőt most a felsőrbe tartottunk meg. Az egy kis kihívás azoknak, akik távolabbról jönnek, így Észak-Burgenlandból, hosszú nekik az út, de igyekszünk mindig úgy megszervezni az útvonalat és a kezdő időpontot, hogy mindenkinek megfeleljen és lehetővé tegye a részvételt. Összesen 18 kategóriába indulnak a gyerekek, az első osztálytól az érettségiig, a osztály vagy évfolyam szerint és a anyanyelv szerint. Mindig teszünk különbséget a magyar anyanyelvű gyerekek és a nem magyar anyanyelvű gyerekek közt, hogy fér legyen az egész verseny a korosztály szerint, és a gyerekek hozzák a tudásukat. A zsűribe olyan tapasztalt pedagógusok ülnek, akik maguk nyelvtanárok, és akik hosszú éveken is részt vettek a magyar oktatásban, mint tanárok, és itt tudják jól értékelni is a gyereknek a munkáját, amit betesz, hogy értelmezi-e a szöveget, érti azt, amit mondja, hangsúlyozást, vagy tudják is felismerni, hogy most csak ideges a gyerek picit a színpadon is, talán azért nem tudja úgy előadni, mint máskor esetleg otthon szokott körülmények közt lehetne. Örülünk, hogy az idén is 21 iskolából jött összesen 109 jelentkező. 20 tanár buszította a gyerekeket erre a részvételre. Nagyon jó visszhangot kaptunk, és örülnek már jövőre is megint erre a versenyre. Most két iskola első ízbe indult, Szentkőhegen és Kismartonból. Nagyon örülünk, hogy ott is az idősebb korosztályból jöttek olyan gyerekek, akik ilyen versenyen még soha nem indultak, ez volt nekik most az első alkalom, nagyon jól teljesítettek is, és szeretettel várjuk őket jövőre is megint.
1: Hat's a konkrétes Thema gegeben? Gibt's da konkrete Themen? Vielleicht magst du mal dazu was?
2: Az idén olyan témát adtunk meg a versenynek, hogy női költőktől, íróktól hozzanak verset a gyerekek. Azt hittünk, hogy ez egy nehezebb feladat lesz a pedagógusok számára is, hiszen mindig szoktak az egyforma klasszikusok jönni, mint Petőfi vagy Arany János, ami ebben az évben szerintem egy vagy két kivétellel mindenki megfelelt az adott témának. Hallottunk új verseket, hallottunk a művek olyan női költőktől, ami még talán számunkra is újak voltak, és nagyon örülünk, hogy a gyerekek is olyan pozitívan vettek ezt a feladatot.
1: Und wer hat den diesjährigen Rezitationswettbewerb gewonnen?
2: Nincs az, hogy egy győztes. Minden kategóriában van minimum 3 helyezés, de ha valahon nagyon erős a mező, lehet az is, hogy egy helyezésre két-két gyerek kerül. Így a 18 kategóriába minimum 3 hely kerül el, úgyhogy több mint 50 nyertes van a végén. A részvételért mindenki kap ajándékot, az egy magyar nyelvű könyv, ami erősíti a nyelvtudását és buzdítja a gyereket az olvasásra. A fölött a helyezésért járt még külön díj is.
1: Insgesamt 21 Schulen mit 109 Kinder und Jugendliche sind heuer vor die Fachjury getreten, um zeitgenössische ungarische Gedichte vorzutragen. Eine unglaubliche Zahl, die alle Erwartungen übertroffen hat. Besonders stolz über diesen riesigen Ansturm zeigt sich auch der Obmann des Kulturvereins Ludwig Frauer. Er war völlig begeistert vom Ausmaß der Veranstaltung und vor allem von der tollen Bereitschaft der burgenländischen Schulen, dieses sprachliche Projekt so intensiv zu unterstützen.
3: Der burgenländisch-ungarische Kulturverein veranstaltet seit 2004 regelmäßig den Rezitationswettbewerb, der sich bei den Schülern in ungarischer Sprache immer größerer Beliebtheit erfreut. Unser Thema heuer befasste sich mit zeitgenössischer Dichtkunst wie Katalin Cseh, Erika Bartosch oder Erzsébet Gréza.
1: Ein toller Erfolg für die ungarische Sprache bei uns in der Region. Und ganz besonders abgeräumt haben heuer übrigens die Lokalmatadore direkt vor unserer Haustür. Die Schülerinnen und Schüler des zweisprachigen Bundesrealgymnasiums Oberwart konnten sich gleich in mehreren Altersklassen die begehrten ersten Plätze sichern. Wir gratulieren allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ganz herzlich zu diesen großartigen Leistungen.
4: Trin flogeskere Gruppen Star Chipcha.

szívám és a sarc. Egy elme mélyi néma hang, egy arc nélküli arc. Ha szélesebb lenne, lehetne gyúrópad, rajta tricepszezne egész Európa. Budapest az éjszaka, egy lehordott zsurnadrág. Épp hogy egy kis éjszaka, épp hogy túl nagy rád. Tömény szoknya költemény, klasszikus dekortárs, a konformizmus kosztümén. Pest a